0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Se jó! Csak

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak, de be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A reviszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak. De be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Várad-Szentmárton községhez tartozó Várad-Csehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Várad-Szentmárton községhez tartozó Várad-Csehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülőfalu is lesz a város szomszédságában található erdőben. A mintegy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van. Kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás-átvételi eljárást annak érdekében, hogy a városhoz kerüljön. Második lehetséges helyszínként a Száldobágyi erdő merült fel, amely közelebb van Nagyváradhoz, ám ellene szólt, hogy az egy meredek, nehezen járható út. Éppen ezért egy harmadik lehetséges helyszín is szóba került, a Nagyüröki erdő, de úgy tűnik végül arról is letettek. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Ez pedig szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet. Az időjárási sok egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végig gyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Igen, kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora, a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig, 7 órától már Balázs Anitával kiegészülve, akivel mindent megteszünk, hogy jól induljon a napotok. És persze, hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM-es lágerek vannak segítségünkre. Most például Nico Santos dalával indítunk, érkezik az All Time High.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, amiben ma az állatkertről tervezek beszélgetni veletek, ugyanis azt úgy tűnik, hogy a Szent Márton községhez tartozó Váradcsehi térségében fekvő 53 hektáros erdőbe költöztetik, ahol a nagyváradi önkormányzat egy állatkertet, kalandparkot és gyermeküdülőfalut magába foglaló szabadidős komplexumot kíván létrehozni. A tervezett létesítmény a nagyváradi Zoopark Természet és Kaland nevet viseli majd, és az erdő természetes környezetébe illeszkedő modern állatkertként működne. Ennek kapcsán érdekelne is nagyon, hogy ti mit szóltok. Mindezekhez jöhetnek a vélemények, ezekre az elérhetőségeinkre telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak biztosítok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, cserébe pedig szállítom most is a legkívánatosabb

0: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 15 perckor, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival. És persze itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek, és ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy az állatkertet a Várad Csehi térségében lévő 53 hektáros erdőbe költöztetik, ahol egy állatkertet, kalandparkot és gyermek üdülőfalut magába foglaló szabadidős komplexumot kívánnak létrehozni. Én nagyszerű és előremutató kezdeményezésnek tartom, mivel a projekt egyszerre oldja meg a modern állatjóléti kihívásokat is, teremt egy hatalmas, komplex turisztikai vonzerőt a régióban. Az, hogy a nagyváradi állatkert a jelenlegi szűkös városi területéről egy 53 hektáros erdőbe költözik, rengeteg pozitív változást hoz magával. Íme a legfontosabb szempontok, amiért ez a beruházás kiemelkedő. Jó létet teremt az állatok számára, a természetes környezetnek köszönhetően a hatalmas terület lehetővé teszi, hogy azok a rácsok helyett a természetes élőhelyükhöz nagyon hasonló, tágas, szabad kifutókban éljenek. Az erdei környezet és a látogatóktól való optimális távolság jelentősen csökkenti az állatok zaj és stressz terhelését. Sokszínű kikapcsolódás lesz majd egy helyen, köszönhetően annak, hogy egy multifunkcionális parkot alakítanak ott ki. A nagyváradi zoopark, természet és kaland nem csak egy állatkert lesz, a kalandpark és a gyermek üdülőfalu integrálásával egy egész napos családi programmá válik. De érdekelne, hogy ti mit szóltok mindezekhez, itt továbbra is szállítom nektek cserébe a legkiválóbb slágereket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a Plusz FM.

Gyönyörű reggelt Nagyvára! Ez itt még mindig a Reggeli Plusz a mikrofonnál Hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy az állatkertet a Várad Csehi térségében lévő 53 hektáros erdőbe költöztetik, ahol az állatkert mellett kalandparkot és gyermeküdülőfalut magába foglaló szabadidős komplexumot kívánnak létrehozni. Az erdei infrastruktúra segít abban, hogy a látogatók közelebb kerüljenek a természethez, anélkül, hogy kárt tennének a helyi ökoszisztémában. Egy ekkora méretű és modern koncepciójú szabadidős komplexum nem csak a nagyváradiakat, hanem a környező megyékből és Magyarországról is tömegesen vonza majd a turistákat. A költözéssel Váradcsehi és Szent Márton község gazdaságilag még inkább fellendülhet. A projekt sikerének kulcsa a megvalósítás során az lesz, hogy hogyan tudják biztosítani a terület fenntartható közlekedési összeköttetését Nagyváraddal, illetve miként hangolják össze a Kalandpark aktív programjait az állatok nyugalmával. De érdekelne egyébként a ti véleményetek is ebben a témában, van kint a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalon is egy bejegyzés, ezzel kapcsolatosan, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a válaszaitokat, én pedig természetesen addig is nyomatom nektek a legjobb zenéket.

0: Ferrari és tőle a Hero, és hát azok vagyunk mindannyian hősök, hogy ezt a kánikulát megpróbáljuk átvészelni. Elképesztő lesz ma is a hőség, mert jelen pillanatban is olyan 25-26 fok körül mérhetünk így a kora reggeli órákban, délután meg akár 40 fok, vagy a fölé is emelkedhet a hőmérséklet, szóval megint csak azt tudom tanácsolni, hogy aki teheti, az ne tartózkodjon a szabadba, vagy ha igen, akkor nagyon rövid ideig, és gondoskodjon a megfelelő folyadékbevitelről. Egyébként frontmentes időnk van, van amúgy arra esély, hogy akár még némi felhősödés is gátolni fogja a nap sugarait, viszont erre leginkább a délután folyamára van némi kilátás, amikor egyébként majd akár eső is érkezhet. Egy rövid ideig viharossá is válhat az időjárás, de szerintem nyugtával a napot, nagyobb arra az esély, hogy majd holnaptól fog változni némiképp a hőmérséklet. Úgy néz ki, hogy lesz majd egy kis enyhülés, és csapadékosabbnak ígérkezik a következő pár nap, de még egyszer mondom, várjuk ki a végét, ne szaladjunk annyira előre. Ami még a mai napra vonatkozhat, az nem más, mint hogy a kánikula miatt a Bihar megyei tanács ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be a kezelésében lévő megyei utakon. Ennek értelmében június 30-án, azaz ma, és július 1-én, azaz holnap 10 és 20 óra között ezeken az utakon nem közlekedhetnek 7,5 tonnánál súlyosabb gépjárművek. A jelzett időintervallumon belül, illetve a többi gépjármű kategória esetében a közlekedés a szokott módon zajlik. Az intézkedésre azért van szükség, mert az extrém hőmérséklet miatt megolvadhat az útburkolat, illetve veszélyessé válhat a közlekedés. A megszorítás alól kivételt képeznek azok az autók, melyek embereket, élő állatokat, állati és növényi eredetű romlandó termékeket számítanak. A balesetekhez vagy egyéb viszmajor helyzetekhez igyekvők, a halottas kocsik, a palackozott vizet szállítók, az autómentők, azok az autók, melyek katasztrófa sújtott a területre visznek élelmiszert és vizet, a kukás autók, valamint a katonai járművek. A megyei tanács ugyanakkor arra kéri a sofőreket, hogy vezessenek óvatosan is, úgy tervezzék az utazásaikat, hogy tekintettel vannak a tikkasztó hűségre. Én pedig arra kérnélek benneteket, hogy osszátok meg velem, hogyha bármi extrém dolgot tapasztaltok még az utakon. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

0: óra, 40 perc van, ébresztő Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is biztosítja. Ilyen például az is, hogy a hosszantartó asszály és a csapadék hiány miatt jelentősen csökkent a vízhozam a nagyváradi vízművek üzemeltetési területén található drénrendszerekben és víztározókban. A szolgáltató szerint egyelőre valamennyi településen zavartalan az ivóvízellátás, a tartós hőség azonban jelentősen megnöveli a fogyasztást. Ennek fő oka, hogy sokan a vezetékes ivóvizet nem csak háztartási célokra használják, hanem kertek öntözésére és a növényzet locsolására is. A megnövekedett fogyasztás ilyenkor meghaladja a szivattyúrendszer maximális kapacitását, ezért a normál esetben feltöltött tározók gyorsan kiürülnek. Ez az egész vízellátó rendszer működését veszélyezteti és ellátási zavarokhoz vezethet. A vállalat arra is figyelmeztet, hogy amennyiben a rendeltetés ellenes vízhasználata Bihar megyére kiadott vörös hőségriasztás idején is folytatódik, kénytelen lesz egyes településeken előre meghatározott program szerint biztosítani a vízellátást. Ennek részeként az éjszakai órákban csökkentik a hálózati nyomást, hogy a tározók vízkészletei feltöltődhessenek és nappal biztosítani tudják a szükséges vízmennyiséget. A vízművek hangsúlyozza, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a vízkészletek alakulását is, ismételten arra kéri a lakosságot, hogy a vezetékes ivóvizet kizárólag háztartási célokra használják, kertek és zöld felületek öntözésére pedig lehetőség szerint más vízforrást vegyenek igénybe. Bennünket pedig továbbra is igénybe vehettek a szórakozásotok érdekében is, úgyhogy érkezzenek is nektek újra.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en. What's

Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál Hosszú Sanyi, és persze itt vagytok velem ti, és köszönöm szépen nektek, és azt is megköszönöm, ha válaszoltok a mai fontos kérdésemre, mégpedig arra, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy az állatkertet a Váradcsehi térségében fekvő 53 hektáros erdőbe költöztetik, ahol egy állatkertet, kalandparkot és gyermeküdülőfalut magába foglaló szabadidős komplexumot kívánok létrehozni. Pap Zsolt azt írja, hajrások, sikert hozzá, mivel van egy kislányom, még meg én is imádom az állatokat, mondjuk rácsok mögött kicsit elszomorító, ezért én örülnék neki. Aztán Magyar János is írt, legalább nem csak kullancs lesz az erdőben, eddig is kaland volt azon a környéken járkálni, mert mindenki izgatottan vizsgálta át magát, meg a párját, főleg a szőrös testrészeken. Aztán Bodán Anna Mária is írt, nagyon jó, kiteszik az Isten háta mögé. Na majd megyünk megnézni, minden esetre nem tudom, hogy hogy lesz, de ott vannak a sok hotelek, azok nem hiszem, hogy fognak örülni neki. Aztán Csiki Pál is írt, nem gondolom, hogy az állatokért teszik, hanem ott építkeznek. Egy ideje az új gazdagék, legyen közel az ő családjaiknak. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, hogy mit szólok hozzá? Örülni örülök, hogy az állatok jó, azaz jobb helyre kerülnek, nagyobb területre. Szerintem kicsit messze lesz, és nem lesz olyan látogatottsága, mint amilyen volt itt a városban. Engem inkább az zavar, amit a helyére akarnak tenni. A beton, ez az, amivel a város már tele van, sajnos. Aztán Kolár Tímá is írt, nekem aztán tök mindegy, hogy hová költöztetik, én csak azért izgulok, hogy el ne szabaduljon egy vadállat sem a költözés során. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is nektek a legjobb dalok, és jár még nektek egy óra a reggeliből is. Érkezik ide a stúdióba hamarosan hozzám Anita, és akkor fogunk még ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetéseket folytatni, de nektek addig is a legkiválóbb slágerek fognak szólni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Játok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebbe az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 ezer lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és területi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőség hullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lehet ma az égbolt, különösen a délután folyamán, amikor csapadékra is számíthatunk. Sőt, az időjárás egy rövid időre akár viharossá is válhat, de természetesen továbbra is tart a kánikula is, jelen pillanatban is már 26 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig ma akár 40 fok fölött is fogunk, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Folyamatban vannak Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisónál, ahol ugye aluljárók épülnek, ezért a forgalmat a Republicsi Magyarországi utak vonalában teljesen lezárták a Petőfi Park és az Enescu utca közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott, úgyhogy nagyon figyeljétek a táblákat és nem megszokásból vezessetek. Jó utat és kitartást mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
5: és Hosszú Sanyival. Június 30-a, kedd van. Isten éltesse Pál és Apostol nevű hallgatóinkat, valamint a szülinaposokat és az évfordulósokat is, mindazokat, akik számára valamilyen okból jeles nap a mai. Na és persze mindenkit arra biztatunk, hogy a mai napon is maradjatok velünk és munkatársainkkal a Plusz FM hullámhosszán.
2: Mert ugye érdekes témákat is fogunk boncolgatni a következő egy órában, úgyhogy tartsatok velünk, a legnagyobb Plusz FM slágerek után mi is érkezünk.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
1: És Hosszús Annyival.
0: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
1: Kedves hallgatóink, most egy olyan témáról beszélünk,

0: amely sok erdélyi magyar családot érint, hiszen a gyermekeink oktatásáról, anyanyelvünk megőrzéséről és a jövő lehetőségeiről szól. Egy friss elemzés szerint jelenleg hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek tanul a romániai közoktatásban. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy az iskolaévek előre haladtával fokozatosan csökken azoknak az aránya, akik magyar nyelven folytatják a tanulmányaikat. Míg az óvodáskorú gyermekek körében a magyar tannyelvű oktatás nagyon erős, és a magyar családok gyermekei közül szinte mindenki magyar intézményt választ, addig a középiskolás évekre már többen áttérnek a román tagozatra. A felmérés szerint az óvodások 94%-a, míg a liceumi diákoknak már csak 86%-a tanul magyar nyelven.
1: Ezt én nem tartom azért annyira aggályosnak, mert most pont ugye mi is ebben vagyunk, éppen most van a váltás.
0: Ja, igen, Kristóf,
1: tudod,
0: most,
1: igen.
0: Most megy tovább.
1: És
0: igen.
1: Nyilván vannak azért olyan észérvek, amik azt mondják, hogy nem baj az, hogyha román iskolába kezd járni már most így középiskolai szinten a gyerek, vagy ott tanul, mert
0: igen.
1: Valahogy te lehet, hogy itt a belföldi munkaerőpiacra jobban felkészíti így,
0: igen.
1: Meg ugye az egyetemre. Az egyetemi oktatás, lássuk be, vannak nyilván ugye tisztem magyar egyetemek lehetőségek itt, ugye Erdély szerte, meg Párciumban is, de ettől függetlenül, ha nívósabb egyetemre akarsz menni, nívósabb, vagy olyan extra tanulmányokat akarsz folytatni, akkor azt nem fogod tudni itt helyben magyarul.
0: Igen,
1: bár
0: igen.
1: Mondjuk Magyarországon igen, de ettől függetlenül sokan úgy gondolkodnak, tudom, és nyilván mi is úgy gondolkodtunk, hogy talán könnyebb lesz majd utána, hogyha a középiskolai tanulmányokban azért ott erősebben ott van a román.
0: Igen. Jó, oké.
1: Okay.
0: Én értem, hogy mi a baj ezzel.
1: Igen? Na, oké.
0: Okay. Legalábbis gondolom, hogy mi a baj ezzel. Szerintem az a probléma ezzel, hogyha román középiskolába megy a gyerek, akkor nagy valószínűséggel román barátai lesznek, és megkockáztatom, hogy román párt fog magának választani.
1: Aha.
0: És ugye, hogyha a jövőre nézünk, akkor egy vegyes házasságból az esetek többségében jóval a 50-50% fölött román gyermek születik.
1: Tehát, érted, hogy román lesz az anyanyelve.
0: Hát román gyermeknek fogják valószínűleg nevelni, ugye ő más tarból román iskolába, óvodába fog járni, és véletlenül nem fog megtanulni magyarul.
1: Ez elgondolkodható. Egyébként tökre így van. Most, ha belegondolok, abszolút logikus.
0: Igen, mert ugye amilyen közegben mozogsz, azokkal az emberekkel, akikkel körül vagy véve, nagy valószínűséggel ugye azokkal találkozol a szabadidőben is, onnan lesznek barátok, és nagy az esély rá, hogy onnan fogsz majd párt is választani magadnak. Tehát lehet, hogy most egy középiskolai szerelem, mondjuk egy vegyes, tehát hogy román-magyar párkapcsolat, az nem fog örökké tartani, de benne van a pakliban, hogy igen. És ugye ugyanígy tovább, hogy egyetemen meg már főleg, hát nagyon sok olyan esetet hallunk,
1: hogy ott találnak
0: egymásra a fiatalok, és akkor ők együtt is maradnak. Most ezt mindenki döntse el maga, hogy ez jó vagy nem jó, de hogyha a tényeket nézzük, akkor ez a helyzet, hogy a vegyes házasságok azok általában a román félnek a idézőjelben vett győzelmével zárulnak.
1: Igen, abszolút. Már mondjuk itt a középiskolai szinten is valahol itt arról van szó, hogy mi most egy olyan iskolába fogunk menni, ahol, vagy szeretnénk.
0: És román tannyelvű iskola?
1: Maga az iskola az ugye alapvetően román, de vannak magyar tagozatok, tehát magyar osztályok is vannak.
0: Igen, értem.
1: És akkor, nyilván abból van kevesebb, de nem tisztán magyar.
0: Igen, vegyes oktatás
1: abszolút,
0: van.
1: Abszolút, többségében román. Nyilván.
0: Igen. Na, hát igen. Tehát ugye érdekes a téma, és igen.
1: De sokan egyébként így gondolkodnak, tehát hogy azért is
0: persze
1: gondolják
0: is.
1: Azt, hogy ez így jó, mert hogy a román tudása is fejlődik ezáltal,
0: világos,
1: és könnyebben fog tudni érvényesülni később.
0: Igen, tehát hogy tanulás szempontjából valószínűleg jobb döntés az, hogyha ha román.
1: Lássuk be, azért általánosban, elemibe, meg pláne, nagyon-nagyon-nagyon nehezen boldogulnak a gyerekek
0: abszolút,
1: a magyar gyerekek.
0: Így van.
1: Nem szeretik. Egyszerűen valahogy nem jön nekik.
0: Hát, mint hogyha belennénk oltva ellen.
1: Igen, így van. Úgyhogy van mit behozni.
0: Persze. De egyébként szakemberek is megszólaltak ebben a témában.
1: Okay.
0: És szerintük több oka is lehet ennek a dolognak, hogy a későbbiekben román tannyelvű oktatási intézményeket választanak a fiatalok. Egyes térségekben szűkebb a magyar nyelvű szakok kínálata, de sok szülő és diák a továbbtanulás, az érettségi vagy később a munkaerőpiaci érvényesülés szempontjait is mérlegeli, tehát tulajdonképpen megegyezik összefügg azzal, amit te mondtál.
1: Igen.
0: Sokan úgy érzik, hogy bizonyos szakmák esetében fontos a román szaknyelv minél alaposabb elsajátítása, ugyanakkor a tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy az alapfokú oktatásban a magyar iskolák továbbra is erős vonzerővel rendelkeznek, és fontos szerepet töltenek be a közösség identitásának megőrzésében.
1: Ez mindenképp azért megmutató valahol. Ugyanakkor meg te abszolút elgondolkodhat, egy teljesen más megvilágításba helyezted most nekem ezt a történetet.
0: Jaj.
1: Most azóta is ezen kattogok,
0: hogy
1: igen, hogy mennyire logikus volt, amit itt levezettél, de érdekelne az is, hogy a hallgatók, hogy látják mi nekik róla a véleményük. Mi továbbra is a legjobb zenékkel fogjuk viszonozni.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1.813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervező Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőséghullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Játok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebb az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 ezer lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és területi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőséghullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Időnként felhős lehet ma az égbolt, különösen a délután folyamán, amikor csapadékra is számíthatunk, sőt, az időjárás egy rövid időre akár viharossá is válhat, de természetesen továbbra is tart a kánikula is, jelen pillanatban is már 26 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig ma akár 40 fok fölött is fogunk, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztes stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
6: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és további érdekességekkel.
9: Szóval tartsatok velünk itt a Reggeli Pluszban, mert nem csak a legjobb slágereket hozzuk, hanem hamarosan arról is beszélünk, hogy új lakókkal gazdagodott a nagyváradi állatkert. Maradjatok a pluszon, már is érkezünk.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nógráradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Tibi Plusz mikrofonjainál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
1: Új lakókkal bővült a nagyváradi állatkert, ugyis két szibériai tigriskölyök született, és a hírek szerint mindketten egészségesek, szépen fejlődnek. A két kis hím tigrist most 8 hetes, és ahogy azt egy ilyenkorú kölyöktől várni lehet, leginkább a játék és a pihenés tölti ki a napjaikat. A gondozók szerint tele vannak energiával, és már most igazi közönségkedvencek. A kicsik egyelőre kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Az állatkert állatorvosa elmondta, hogy a kölykök már több mint 8 kg-ot nyomnak, és az első kötelező védőoltásukat is megkapták. Milyen kis cukik lehetnek.
0: Azok. Fotókat láttam róluk egyébként, élőben nem volt lehetőségem megnézni őket, és minden kis kölyök, ugyanolyan cukik ők is valahol. Még ilyenkor még egész macskások amúgy. Tényleg, mint a kis cicák lennének. Aha. De tényleg nagyon cukik. Az viszont mindenki pozitív, hogy ez a pár, ugye a szüleik, mennyire
1: jól érzik
0: összhangban
1: magukat.
0: Vannak, aha, jól érzik magukat itt, mert hogy nem az első halom.
1: Igen, és az állatkert vezetőség egyébként nyilatkozta is ezzel kapcsolatban, hogy a rendszeres állatszaporulat az mindenképpen annak a jele, hogy a náluk lévő állatok megfelelő gondoskodásban részesülnek és jó körülmények között élnek, tehát hogy a kis tigrisek is ezt ugye most itt alátámasztják, hiszen megérkeztek.
0: Igen.
1: A látogatók nagy örömére, úgyhogy akár egy nyári vakációs programnak egy séta az állatkertben, hogy megnézzük ezeket a kis tigriseket, az mindenképpen jó ötlet.
0: Igen, és ráadásul ugye tényleg egy olyan helyszínen van, ami a legnagyobb melegben is valahol élvezhető tud lenni egy állatkerti séta, mert nagyon sok a zöld, nagyon sok az árnyék, és ha minden igaz, akkor az új helyen meg majd még több lesz, mert úgy néz ki, hogy a Szent Máton községhez tartozó váradcsehítésében fekvő 53 hektáros erdőbe költöztetik majd az állatkertet, ahol a nagyváradi önkormányzat egy állatkertet, kalandpakt és gyermeküdülő falut magába foglaló szabadidős komplexumot kíván létrehozni. A tervezett létesítménye a nagyváradi Zoo Park természet és kaland nevet viseli majd, és az erdő természetes környezetébe illeszkedő modern állatkertként működne, szóval ott is lesz árnyék bőségesen, és ezért ugye most így, hogy tombol a nyár, végül is sokan érthető módon nem szívesen mozdulnak ki a szabadba, és sétafikálnak a városba, de például az állatkertben ott ilyen körülmények között is lehet egy jó programot csinálni, eltölteni egy pár órát, tényleg kellemes környezetben, ugye nézegetni az állatokat, tényleg sok érdekes állat van itt a váradi állatkertben is, akik egyébként, ha jól tudom, nagy részüket így kapják ajándékba, állatkertek egymás között így szoktak cserélgetni.
1: És ha jól tudom, akkor van ilyen is, hogy örökbe lehet fogadni idézőjelbe az állatokat, tehát hogyha valakinek szimpatikus az egyik kis kedvenc, akkor azt idézőjelesen örökbe fogadhatja, és hozzájárulhat ahhoz, hogy ő jól érezte ott magát az állatkertben, és talán még egy kis emléklapot, vagy valami hasonlót is kapnak az örökbefogadók, egy kis fotóval, ilyesmivel.
0: Bizony.
1: Úgyhogy ilyen szempontból is ez szerintem egy nagyon jó és pozitív példa a gyerekek felé, olyan szempontból, hogy megtanulják, hogy ugye az állatok felelősséggel vannak, tehát az állatokért ugye mindenkinek tenni kell, és hogy mennyire jó dolog az, hogyha így, hát mondjuk így, hogy virtuálisan örökbe fogadjuk a kis állatokat, és akkor mi leszünk a gondozói. Ez olyan kedves gondolat.
0: Ráadásul a névadója is lehet.
1: Tényleg? Ezt nem is tudtam.
0: Te fogadod örökbe, bizony.
1: De jó,
0: bizony,
1: ezt nem
0: bizony.
1: Tudtam.
0: Úgyhogy ez egy óriási nagy pozitívum, úgyhogy szerintem érdemes számításba venni az állatkertet is akkor, hogyha valami gyerekprogramban gondolkodtok, ugye most tombol a nyári szünet, hogyan kössük le a srácokat, nagyon egyszerű, el kell menni az állatkertbe.
1: Abszolút, és ott még
0: nézni.
1: Azon túl, hogy az állatokat meg lehet ugye nézegetni, különböző játszóeszközök is vannak, amiket a gyerekek kipróbálhatnak, és időt tölthetnek vele. Én emlékszem, talán 3 éve voltam a kislányommal, vagy valami ilyesmi, és akkor egy ilyen zsákba macskát vásároltunk, hogy nem tudod, hogy mi van benne, hanem ilyen meglepetés.
0: Jó pofa.
1: Úgyhogy játékokat is lehet kapni, finomságokat lehet enni, inni,
0: nagyon
1: úgyhogy
0: jó.
1: Mindenképpen egy ilyen jó kis szabadidős program lehetőség, akár a mostani hétvégére is például.
0: Például.
1: Akinek nincs jobb terve, vagy nincsen más kilátásban, az iktassa be a nagyváradi állatkertet, és tegyen ott egy sétát, és hát nézze meg a két kis tigrist, akik ugye most ők a legnagyobb látványosság és a legnagyobb attrakció.
0: Számoljon be róla nekünk is. Küldhet fotókat is, ha ott jár, megörökítheti számunkra is. Mi pedig cserébe adjuk természetesen, mint mindig, most is a legjobb zenéket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora.

0: Na ennyi volt már a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik most elbúcsúznak, mi mentünk is, viszont ti feltételül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet, rögtön utánunk jön is Szegili Mária.
1: Valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket, majd 20 órakor berobog, az a bizonyos zenevonat is. Mi köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert lesz ismét reggeli 6-tól 8-ig.
1: Így van, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk szerdán is, hiszen friss hírekkel és a legjobb dalokkal érkezünk. Vigyázzatok magatokra, és tartsátok észben, ha rövid időre is néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni a megtett utat, és örülni neki, hogy eljutottunk idáig. Legyen szép a napotok!
0: És persze, jó rádiózást is kívánunk!
2: Itt a Plusz FM! Reklám! A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20,90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17,69 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
7: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebbe az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 000 lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és belterületi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőség hullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Ma is extrém hőségre, kánikulára számíthatunk, 39-40 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 22-23 fokra hűl vissza a levegő. Szerdán kissé mérséklődik a hőség, a nappali csúcshőmérséklet már csak 34-35 Celsius fok körül alakul. Délutánra kissé megvastagszik a felhőzet, éjszaka pedig erős széllökések és zivatarok várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltat. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM közlekedési információk.
9: Újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át a Krungulói utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a Hármas ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: Kávéillatos szép jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. június 30-a kedd, a 89,6-on pedig elstartol a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Úgyhogy gyertek, csapjunk és bele, mert hozom is a folytatást. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda, szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, a mára kiadott vörösjelzésű hőségriasztás miatt szerdán tartják az érettségizők írásbeli vizsgáját a szaknak megfelelő tantárgyból, matematikából vagy történelemből, jelentette be az Oktatási Minisztérium. A döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében résztvevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelő vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe. Az összes többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit. Olvasható a tájékoztatásban.

Álláskeresők, figyelem, a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynöksége legfrissebb közlése szerint több mint 600 álláshely vár betöltésre Bihar megyében. Összesen 621 szabad munkahelyet tartanak nyilván, ebből 328 Nagyváradon található. A kínálat rendkívül sokszínű, a legkülönbözőbb területeken keresnek munkaerőt. Többek között adatbázis kezelőt, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácsokat és konyhai kisegítőket, orvosi asszisztenst, pénzügyi elemzőt, pénztárost, sofőröket, takarítókat, recepcióst, raktárvezetőt, autómosót, eladót, autófinyezőt, valamint szakképzetlen munkásokat is. A részletekről és jelentkezési lehetőségekről az ügynökség nagyváradi székein adnak tájékoztatást a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Telefonon pedig a 0259 436 821-es számon kér érhetők el. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek és további jó utat, jó rádiózást!

0: Ez volt Kajó és a One Republic. Közösen jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 8 óra múlt 24 perccel. Ez azt jelenti, hogy a kedd délelőtti plusz első órájában szívidőhöz érkeztünk. A stafétát már is átveszi tőlem Petro Anita, aki érkezik a hírekkel. Például beszámol nekünk arról, hogy Románia az unió legolcsóbb országa, valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Maradjatok velünk a részletekért, Anita már is érkezik, én pedig a hírek után jövök. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozó képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Vörös jelzésű hőségriasztás van kiadva a mai napra, ugyanis a mai nap a mostani hőhullám egyik legforróbbja. A hőmérséklet elérheti a 39-40 Celsius fokot. A délutáni órákban azonban hideg front érkezik, amely gyors változást hoz. Többfelé várhatók heves záporok, villámlás és helyenként jégeső is. Szerdán néhány fokkal mérséklődik a meleg, de továbbra is nyári hőségre kell számítani.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
9: És most vissza a zenéhez.
0: Sabrina Carpenter Espresso című dalával folytatjuk a kedd délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra.
9: Slágerek magyar kedve.

Pluszosok a tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe a Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság és a Városháza közös intézkedése nyomán a légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot, minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. A hűsítőpontokon a lakosok pihenhetnek, hidegivó vízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Emellett javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek vagy az alkohol és a túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. További utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok!

Minden érdeklődőt július 3-án, most pénteken 19 órától a nagyváradi római katolikus püspökség palotájának barokk kertjébe, egy különleges moldvai táncházba, ahol a talpal elvalót a nagykárolyi Komák zenekar fogja szolgáltatni. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze. Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. Most pénteken 19 órától tehát közös táncra hívják az érdeklődőket a nagyváradi római katolikus püspökség palotájának barokkjában.

0: Budapest. Ez volt Berkes Olivér és a Visszakér a múlt. Hello, hello, pluszosok! Zárjuk a kedd délelőtti plusz első óráját. Hamarosan 9 óra, ez pedig azt jelenti, hogy Petró Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, előtte viszont jó, ha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig itt vagyok, várom hívásaitokat, üzeneteiteket. Hívható vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon is, plusz FM nagyváratként találtok meg bennünket. És hogy mivel indítjuk a következő órát, már mutatom is.
1: Itt a plusz FM. Reklám.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is elcsökkenést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozók képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Vörös jelzésű hőségriasztás van érvényben, ugyanis a mostani időszak egyik legforróbb napja lesz ez a mai. 39-40 Celsius fokot mérhetünk majd. Délután azonban egy hideg front érkezésével gyorsan megváltozik az időjárás. Többfelé kialakulhatnak heves záporok, gyakori villámlás és helyenként jégeső. Szerdán néhány fokkal mérséklődik a meleg, de továbbra is nyári hőségre kell számítani, 33-35 fokos csúcshőmérséklettel.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 30-a kedd, jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, már folytatjuk is a délelőtti pluszt. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, mint minden hétköznap délelőtt, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. A következő 60 percben szótejtünk arról, hogy a nagyváradi vízművek a felelős vízhasználatra kéri a lakosságot, de szó lesz arról is, hogy a tartós hőség, a csapadék hiány és a megnövekedett vízfogyasztás miatt egyre több biharmegyei településen akadozik az ivóvízellátás. Mindenképp maradjatok velem, sőt az óra második felében egy beszélgetést is hallhatok Nyírenikővel. Arról beszélgettünk, hogy miért is érdemes a Pátzümi Keresztény Egyetemet választani. Most pedig hozom nektek a Plusz FM legnagyobb slágereit, további jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Collins 2002-es dala szólt nekünk itt na 89,6-on. Pluszosok a nagyváradi vízművek a felelős vízhasználatra kéri a lakosságot. A vállalat közleménye szerint a tartós asszály és a csapadék hiány miatt jelentősen csökkent a vízhozam az általa üzemeltetett víztározókban. Egyelőre minden településen biztosított az ivóvízellátás, a hosszan tartó hőség azonban jelentősen megnöveli a fogyasztást. Sokan ugyanis a vezetékes ivóvizet nem csak háztartási célokra használják, hanem kertek és zöld felületek öntözésére is. A szolgáltató szerint ilyenkor a vízigény meghaladja a szivattyúrendszer teljesítő képességét, ezért a tározók gyorsan kiürülnek. Ez az egész vízellátó rendszer működését veszélyezteteti, és akár ellátási zavarokhoz is vezethet. A vízművek arra figyelmeztet, hogy ha a Bihar megyére kiadott vörös hőségriasztás idején is folytatódik a rendeltetés ellenes vízhasználat, egyes településeken előre meghatározott.

meghatározott program szerint biztosítják majd a vízellátást. Ennek részeként az éjszakai órákban csökkenthetik a hálózati víznyomást, hogy a tározók újra feltöltődhessenek, és nappal elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre. A közlemény szerint a rendkívüli időjárás eddig nem okozott komoly fennakadást a szolgáltatási területen, ugyanakkor a talaji vízszint további csökkenése szükségessé teheti a korlátozások bevezetését. A nagyváradi vízművek ezért ismét arra kéri a lakosságot, hogy a vezetékes ivóvizet kizárólag háztartási célokra használják. Kertek és zöld felületek öntözéséhez pedig lehetőség szerint más vízforrást vegyenek igénybe.

Tengerek, magyar kedvencek, és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosak a tartós hőség, a csapadékhiány és a megnövekedett vízfogyasztás miatt egyre több Bihar megyei településen akadozik az ivóvízellátás. A szolgáltatók és az önkormányzatok egyaránt arra kérik a lakosságot, hogy a vezetékes ivóvizet kizárólag háztartási célokra használják, ne öntözésre vagy medencék feltöltésére. Biharon a víztározók szintje kritikusan lecsökkent, ezért hétfőtől minden éjszaka este 10 és hajnali 5 óra között teljesen leállítják a vízszolgáltatást, hogy a rendszer feltöltődhessen. Az önkormányzat szerint, ha nem csökken a fogyasztás, a település akár hetekre is ivóvíz nélkül maradhat. Várcsapusztán a lakosok az esti órákban tapasztalnak vízhiányt. A nagyváradi vízművek szerint ugyan nem zárták el a vizet, de a megnövekedett fogyasztás miatt csökkentett nyomással működik a hálózat. Székelyhídon július 1-ig naponta 10 és 15 óra között egyes utcákban szünetel a szolgáltatás, a város többi részén pedig szintén alacsonyabb a víznyomás. Érmihály falván is csökkentett nyomással működik a rendszer, a lakosságot pedig arra kérik, hogy előre gondoskodjanak ivóvíztartalékról. A helyi vezetők szerint a rendkívüli hőség és az aszály országszerte próbára teszi a vízellátó rendszereket, ezért ezekben a napokban különösen fontos a takarékos és felelős vízhasználat. Nagyváradi a környékbeliek, tehát egy kis odafigyeléssel mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízellátás zavartalan maradjon, és elegendő ivóvíz jusson minden háztartásba. A következő napokban minden csepp víz számít, ha tehetitek, kerüljétek a vezetékes ivóvíz használatát locsolásra, autómosásra vagy medencék feltöltésére.

0: Ádám keresi Évát. Hello, hello, pluszosok, ez volt a Zanzibár dala. Fél időhöz érkeztünk, a stafétát már is átadom Petro Anitának, aki beszámol nekünk arról, hogy holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók. A részletekkel érkezik hozzátok, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
6: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozó képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Vörös jelzésű hőségriasztás van kiadva a mai napra, ugyanis a mai nap a mostani hőhullám egyik legforróbbja. A hőmérséklet elérheti a 39-40 Celsius fokot. A délutáni órákban azonban hideg front érkezik, amely gyors változást hoz. Többfelé várhatók heves záporok, villámlás és helyenként jégeső is. Szerdán néhány fokkal mérséklődik a meleg, de továbbra is nyári hőségre kell számítani.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvada utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Miles Smith idei slágerével folytatjuk a kedd délelőttöt, előtte viszont egy üzenetet is továbbítanék. Boldog születésnapot Paniti Józsinak, üdv Szebi! Mi is nagyon sok boldog születésnapot kívánunk Józsinak, Isten éltessen, nagyon-nagyon sokáig legyen csoda szép napod, és nem mellesleg Szebi megjegyezte nekünk nagyon humorosan, hogy ez nem Kárpát-medence, hanem Kárpát-kemence. Hát valóban, további jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedve!

0: áradi a környékbeliek hétfőn elkezdődött az érettségi román nyelv és irodalom vizsgával, és hát most sok diáknak minden gondolata a vizsgák körül forog, de alig, hogy véget ér ez az időszak, már is jön a következő fontos lépés. El kell dönteni, hol folytatják a tanulmányaikat, hogy milyen lehetőségeket kínál idén a Párciumi Keresztény Egyetem, és mire számíthatnak a jelentkezők, arról beszélgetünk most Nyíri Ernikővel, a Párciumi Keresztény Egyetem PR és kommunikációs referensével. Üdvözöllek, Enikő, nálunk!
1: Szia, Mária! Szeretettel üdvözlök én is mindenkit!
0: Minden évben más szempontok alapján választanak egyetemet a fiatalok. Idén mire számítotok? Lehet ezt sejteni, hogy mi lesz a trendi szak idén?
1: Előre megjósolni az ilyet nem tudjuk természetesen. Amit mi is izgalommal követünk, az az érettségi eredménye. Így hát a ma reggel mi is azzal kezdtük, hogy a fiatalokra gondoltunk, és nagyon-nagyon szorítunk nekik, hogy jól sikerüljön ez az érettségi. Trendszakok, ez változóak. Természetesen vannak minden évben olyan szakok, amik betelnek, amik hamarabb betelnek, már a júliusi felvételin betelnek, de ezt így előre nem lehet megjósolni. Mi bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan is sikeres lesz már a júliusi felvételi. Ugye július 13-22 közt van most a beiratkozás, vannak szakok, ahol van felvételi, a grafika szakon, a kántó szakon, a tanítóképzőn van egy beszélgetés, a többi szak esetében nincs felvételi, de ez nem befolyásolja egyáltalán a fiatalok döntését, hogy van vagy nincs felvételi. Ők aszerint választanak, és én úgy gondolom, hogy a mai fiatalok egyre tudatosabban aszerint választanak, hogy mit szeretnének ők a jövőben végezni. Mert ugye, amikor népszerűsíteni megyünk, és mindig elmondom, hogy nem mindegy, hogy 3 vagy 5 éven keresztül milyen szakon, vagy mit tanulsz, azt tanulod-e, ami téged érdekel, vagy pedig csak belekényszeríted magad egy képzésbe, és nem mindegy, hogy majd mikor elvégzed az egyetemet, akkor a munkaerőpiacon valóban a tudásodnak, a képesítésednek megfelelően tudsz majd állást keresni.
0: Így van, ez nagyon-nagyon sokat számít. Van-e olyan szak, amelynek az elmúlt években meglepően megnőtt a népszerűsége?
1: Hogy meglepően, azt nem mondanám, mert tudatosan dolgoznak a kollégák minden szaknál, hogy jól menjen. Tavaly például mondjuk a grafika szakot azért kiemelném, mert ott már ősszel nem is volt pótfelvétel. Tehát azt jelenti, hogy júliusban az ingyenes és a tandíjas helyek is beteltek. De ez gazdasági informatika szakunk is ugyanúgy bár júliusban betelt, tehát hogy ott is egy nagyon nagy érdeklődés övezte ezt a képzést.
0: Egyre többet hallani arról, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja a munkaerőpiacot. Ez mennyire befolyásolja a PKI képzéseit, vagy a hallgatók érdeklődéseit egyáltalán?
1: Én azt mondanám, hogy a képzéseket nem befolyásolja. Most, ami nekünk vannak képzéseink, mint említettem, a grafika szak, tehát azt nem lehet azért teljesen kiváltani. Tehát mindenütt fontos az, hogy a kreativitás mögött ember legyen, mert még mindig az a legbiztosabb és a legszebb teljesítmény, amit az emberek hoznak létre. A tanári képzéseinket szintén nem tudja az AI helyettesíteni. A szociális munkás képzésünket nem tudja az AI helyettesíteni. Az, hogy gyermek otthonban idős gondozással foglalkoznak a végzettjeink, azt nem lehet helyettesíteni. De a közgazdaságtan is nem helyettesíthető. Bevonjuk az AI-t már a képzésben. Nagyon sok szak esetében vannak tantárgyak a gazdasági informatika szaknál is például, ami kimondott, azt tanítjuk a fiataloknak, hogy hogyan kell használni, vagy ők hogyan tudják majd ugye bevezetni a programozás és egyéb ilyen világba az AI-t, de nem helyettesíthet minket.
0: Sok szülő emellett pedig attól tart, hogy a diploma után a fiatalok külföldre mennek. Mit mutatnak a tapasztalatok, hol helyezkednek el a PKI végzősei?
1: Nem mennek külföldre, nem azt mondom, hogy egyáltalán nem mennek, de nem mennek jobban mondjuk, mint egy állami egyetemen végzettek. Én, amit ezt mindig elmondok, hogy hihetetlen öröm számomra, mint például most is itt bejövök, és itt van Mária, aki nálunk végzett, tehát bemegyek egy intézménybe, egy oktatási intézménybe, egy kulturális intézménybe, és mindig PKI-sekkel találkozom. És hogy az egyetem családias hangulata, ez onnan is bizonyítható, hogy most 10-20 év múlva, aki nálunk végzett, és találkozunk az ő munkahelyén, akkor soha nem tapasztaltam még azt, hogy ne szeretettel fogadjon, ne segítőkészen álljon hozzánk. És azt hiszem, hogy ez a legjobb feedback egy egyetemnek, hogy 20-30 éve végzettek, 10 éve, 2 éve végzettek is hálásak és szeretettel közelítenek felénk.
0: Ha már munkaerőpiac, szerinted mitől lesz egy hallgató igazán versenyképes ma? Elég a diploma, vagy inkább a gyakorlati tapasztalat számít? És ezt ugye úgy tudom, hogy ti mind a kettőt biztosítjátok.
1: Így van, mind a kettő nagyon fontos, és épp emiatt, hogy a gyakorlat is egyre magasabb szinten történjen nálunk az egyetemen. Van egy Európai Uniós projektünk, a szakmai gyakorlatos pályázatunk, és ennek az a lényege, hogy különböző cégekkel, intézményekkel, több száz céggel és intézménnyel kötöttünk szerződést, egy applikációt hoztunk létre, amiben a hallgató kiválasztja, hogy hol szeretne szakmai gyakorlatozni. Ott mi segítünk nekik ugye a kiutazásban, mert hogy nem csak Nagyváradon lehet ez, hanem az ország bármelyik városában, és tényleg a szakmájának megfelelően, és az ő érdeklődési körének megfelelően fog majd szakmai gyakorlatot végezni. És ez nagyon fontos, mert a gyakorlati tudás is kell. Ez minden szak esetében nagyon fontos, hogy az elmélet, amit ugye az iskolapadban, bent az egyetem keretében mi biztosítjuk számukra, utána a szakmai gyakorlatot is biztosítsuk számukra.
0: És hát a munkáltató első kérdése is mindig ez, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik.
1: Így van, és nagy öröm, hogy már nem egy visszajelzés érkezett, hogy akik ott voltak szakmai gyakorlaton az illető cégnél, azt követően visszahívták a hallgatóinkat, mikor befejezték az egyetemet, hogy menjenek és dolgozzanak ott.
0: És milyen az élet az egyetemi tanórákon kívül?
1: A hallgatói önkormányzatunkkal nagyon sok közös rendezvényünk van, amely azt jelenti, hogy az egyetem szervezi, de társszervező a hallgatói önkormányzat. Ez azért is fontos, mert a fiatalok egy más lendületet hoznak a rendezvényekbe. Más a meglátásuk, más az érdeklődési körük, és azt próbáljuk, hogy a tudomány kultúra közösség, ami az egyetemnek a szlogenje, ez valóban jelen legyen a rendezvényeken. Tehát tudományos is legyen, közösségépítő is legyen, valamint hasznos is élvezzék a fiatalok. A hallgatói önkormányzat szervezésében az első nagy rendezvény, amivel beindul mindig az egyetem, az ugye a Gólya tábor, de utána van a Gólya bál, Gólya hét, van a tudományos diákköri konferencia, amit szintén együtt szervezünk a hallgatóinkkal, és számos olyan előadás van, olyan egyetemnapja van, nyílt nap van, amit mindig együtt szervezünk, és rengeteg közös programot és közös élményt tudunk így. Természetesen vannak olyan rendezvények, amit csak a hallgatói önkormányzat szervez, a buli rész, ugye csocsóbajnokságtól kezdődően minden szerdán van egy helyiség Nagyváradon, ahol a hallgatóink járnak bulizni, de ez azért jó, mert ott is együtt vannak, együtt szórakoznak.
0: Említettük, hogy július 13 és 22-e között zajlik a beiratkozás. Mit kell még erről tudjunk? Mik a legfontosabb információk?
1: Az egyetemünk honlapján, Facebook oldalán, Instagramján, TikTokján mindenütt ugye közzétettük az időintervallumot. Személyesen és online is lehet beiratkozni, tehát hogy aki nem nagyváradi és most nem akar kétszer elutazni Nagyváradra, annak a beiratkozást mindig javasoljuk, hogy online tegye meg. A www.parcium.ro oldalon megtalálja a felvételi menüt és azon belül az online beiratkozást. Majd lesz ugye a felvételi után eredményhirdetés és az anyakönyvezés, amikor is javasoltabb ugye eljönni személyesen, mert akkor pótolják eredetiben is az iratokat, de most a beiratkozást nyugodtan lehet online, aki nem akar Váradra utazni, de aki csak szét szeretne nézni például Nagyváradon és a PKJ-n, azt mindig elmondom, hogy már most is megteheti, mert egy gyönyörű szép város. Mi ugye az egyetem a központban, 2 percre vagyunk a Szent László tértől, az egész egyetemi kampusz, ami egy mesés környezet és nagyon jó elhelyezkedés, és ezért is mondjuk, hogy aki szeretne csak egy kirándulás miatt is már eljönni hozzánk, az ezt megteheti, és ezt egybe kötni egy beiratkozással pedig még jobb, hogy szétnéz Nagyváradon és beiratkozik.
0: És nem mellesleg a Párciumi Keresztény Egyetemnek saját kollégiuma is van. Ide hogy zajlik a beiratkozás? Hány férőhelyetek van?
1: Így van, a kampuszon, ugye, mint ahogy említettem a központban, ott van egy 200 férőhelyes kollégium. A beiratkozás rögtön a felvételi után van, tehát mikor felvételiznek a fiatalok, sikeresen aki felvételezik, anyakönyvezik, és akkor iratkozik be a kollégiumba is.
0: Hát akkor hajrá, PKJ, tanuljatok tovább! Magyarul itt Nagyváradon július 13 és 22-e között zajlik a beiratkozás, az érettségiző diákoknak pedig nagyon sok sikert kívánunk!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Pluszosok, legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. A folytatásban átadom a stafétát Petro Anitának, ő érkezik a hírekkel, zárjuk ugyanis a kedd délelőtti plusz második óráját. A Nyíri Enikővel készült teljes beszélgetésünket visszahallgathatjátok a pluszfm.ro weboldalon, a Párcimi Keresztény Egyetem idei kínálatáról beszélgettünk. Július 13 és 22-e között ugyanis zajlanak a beiratkozások és a felvételik. Most tehát hírek, Petro Anitát fogadjátok nagy szeretettel, a kedd délelőtti plusz következő óráját pedig Damien Udivi dalával kezdjük majd.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a vizketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Játok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az Economica.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebb az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 ezer lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és belterületi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőség hullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adta ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Vörös jelzésű hőségriasztás van kiadva a mai napra, ugyanis a mai nap a mostani hőhullám egyik legforróbbja. A hőmérséklet elérheti a 39-40 Celsius fokot. A délutáni órákban azonban hideg front érkezik, amely gyors változást hoz. Többfelé várhatók heves záporok, villámlás és helyenként jégeső is. Szerdán néhány fokkal mérséklődik a meleg, de továbbra is nyári hőségre kell számítani.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvada utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Folytatjuk a kedd délelőtt, nagyváradiak, környékbeliek, meséljetek nekem, hogy vagytok, mi újság veletek. A 89,6-on már benne is vagyunk. A kedd délelőtt plusz harmadik órájában 10 óra múlt pár perccel. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel látva kell benneteket. Mindeközben várom hívásaitokat és üzeneteiteket, most pedig hozom is Damian Udélit, ígért a dalát. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Biztosok a kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori beválása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmünket a kullancsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kórt. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, hol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezzük fel őket időben, akár több napig is a bőrünkön maradhatnak. A kullancsípés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket, egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égőérzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A fertőzés veszély különösen április és november között magas, amikor a kullancsok a legaktívabbak. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság több megelőző intézkedést ajánl. Például világos hosszú ruhújázat és zárt cipő viselése, kullancsriasztó használata, a ruhák kimosása a szabadtéri programok után, a bőr rendszeres átvizsgálása, illetve a kullancs mielőbbi eltávolítása. Itt a kullancs eltávolítását lehetőleg tompa végű csipesszel kell végezni, a bőrhöz minél közelebb megfogva, óvatos, kifelé húzással. Ezt követően a terület fertőtlenítése ajánlott. A hatóság pedig emlékeztet arra is, hogy az önkormányzatok kötelesek gondoskodni a kullancsok és más kártevők elleni védekezésről. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság arra kéri az embereket, bennünket, hogy legyünk óvatosak a természetben, és panasz esetén forduljunk orvoshoz. Ez a legfontosabb.

Slágerek, magyar kedvencek és helyi információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Új technológiát tesztel a nagyváradi önkormányzat az illegális parkolás visszaszorítására. Egy 4 hónapos kísérleti program keretében a térfigyelő kamerák felvételeit mesterséges intelligencia elemzi, hogy automatikusan felismeri a szabálytalanul parkoló járműveket. A város számára ingyenes projektet 2 magáncég bevonásával valósítják meg. Az első 2 hónapban a rendszer beállítása és tesztelése zajlott, júniusban és júliusban pedig már valós körülmények között működik. A rendszer jelenleg 3 helyszínen figyel. A Fő utca és a Dimá utca kereszteződésében, a Dunere utcában, a Kazabán tér közelében, valamint az Independence, tehát a Kossuth utcában. A mesterséges intelligencia nem csak a rendszámot ismeri fel, hanem a jármű színét, típusát, márkáját és a parkolás időtartamát is rögzíti. A szoftver a szabálysértések dokumentálását is megkönnyíti, automatikusan elkészíti ugyanis a szükséges iratokat és csatolja a bizonyítékként szolgáló képeket, felvételeket. Júniusban az érintettek még csak figyelmeztetést kapnak, júliustól azonban a teszt eredményeitől függően már bírságot is kiszabhatnak a szabálytalanul parkolókra. Ha a próba sikeresnek bizonyul, a rendszert a jövőben Nagyvárad teljes térfigyelő kamerahálózatára is kiterjeszthetik. A városvezetés szerint ezzel gyorsabbá és hatékonyabbá válhat az illegális parkolás elleni fellépés.

0: Hello, hello, pluszosok, 10 óra múlt 28 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt a kedd délelőtti plusz harmadik órájában. A stafétát már is átveszi tőlem Petro Anita. Ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók. A részletekkel érkezik hozzátok egy rövid reklámot követően, én pedig a hírek után jövök a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül. Nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett, a meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozók képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar slágerrel folytatjuk a kedd délelőtti pluszt. Itt van a United és a Keserű Néz című daluk. Jó tatyú rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek!

jó hírrel érkeztem, pluszosok, 4 intelligens kerékpártárolót helyezett üzembe Nagyvárad önkormányzata a város forgalmas pontjain. Az új létesítmények 2027 elejéig ingyenesen használhatók egy kísérleti program keretében, amelynek célja a rendszer működésének és a felhasználói szokásoknak a felmérése. A tárolók használatához egy mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapjáról tölthető le. A tárolókon elhelyezett QR kód beolvasásával pedig a felhasználók gyorsan regisztrálhatnak, majd megnyithatják a parkolási munkamenetet. Az intelligens kerékpártárolók az Alexandru Kazabán utcán, a Szobáta híd környékén, a Bunyitai ligetben, a vízvezeték, tehát az Olténié utcai kereszteződés közelében, az Isznázuli utcában, a sportcsarnok és a diákszállások közelében vannak kihelyezve. A tesztidőszak végén az önkormányzat a felhasználói visszajelzések és a használati adatok alapján dönt a rendszer további fejlesztéséről.

Figyelem, plusz a sok, zajlik Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák ingyenes sterilizálása. Az eredetileg egy évesre tervezett program március 7-én indult, a határidőt meghosszabbították ez év december 6-áig. A váradi lakhelyen rendelkező igénylők írásbeli kérelmet kell benyújtsanak a Nagyváradi Városháza műszaki osztályához, feltüntetve a nevet, címet, a sterilizálandó kutyák számát és egy érvényes telefonszámot. A kérelmeket e-mailben is el tudjátok küldeni a primariekukac.oradia.ro címre, ugyanakkor a Nagyváradi Városháza ügyfélfogadó termében személyesen is le lehet adni. A kérvényt pedig az oradia.ro oldalon érhetitek el. A Városháza közleményében emlékeztet bennünket, hogy a nem fajtiszta kutyák ivartalanítása kötelező. Ez év december 6-áig, tehát Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák sterilizálása ingyenesen zajlik.

that. Nagyváradi a környékbeliek, zárjuk a kedd délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A stafétát már is átadom Petru Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjatok szeretettel, én pedig a következő órában ezzel a szuper slánkérrel várlak vissza.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. 167 millió lejt hozott Romániának a TEMU adó. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, így megnyílhat az út a roncsautóprogram, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz- és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják, de jelentős pénzek jutnak a roncsautóprogramra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket, ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent, július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. Csak nem 167 millió lej folyt be a román államkasszába az olcsó EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMU adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A plusz költség elsősorban az olyan platformokról rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Vörös jelzésű hőségriasztás van kiadva a mai napra, ugyanis a mai nap a mostani hőhullám egyik legforróbbja. A hőmérséklet elérheti a 39-40 Celsius fokot. A délutáni órákban azonban hideg front érkezik, amely gyors változást hoz. Többfelé várhatók heves záporok, villámlás és helyenként jégeső is. Szerdán néhány fokkal mérséklődik a meleg, de továbbra is nyári hőségre kell számítani.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello, nagyváradi a környékbeliek, köszi, hogy itt vagytok velünk. A 89,6 a Plusz FM délelőtti adásának negyedik óráját kezdjük. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel természetesen. És használjátok ki még ezt a következő 60 percet, ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Most pedig hozom is nektek az ígért slágert, itt van Ariana Grande, Ideig vala. Jó utat, jó rádiózást, jó munkát kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

pluszosok a tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe a Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság és a Városháza közös intézkedése nyomán a légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot, minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. A hűsítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hidegivó vízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Emellett javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek vagy az alkohol és a túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. További utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

És a bennünket érintő leghasznosabb információk, hello-hello pluszosok, mintegy 50 millió eurós szabadidőközpont építését tervezi Nagyvárad önkormányzata a Szent Márton községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőben. Ide költöztetnék ugyanis a jelenlegi nagyváradi állatkertet. Emellett kalandparkot, gyermeküdülőfalut és a működéshez szükséges kiszolgáló létesítményeket is kialakítanának. A terveket Florin Birte nagyváradi és Krisztián Lázár váradszentmártoni polgármester ismertette. Birte elmondta, hogy a jelenlegi állatkert áthelyezése régóta napirenden van, részben azért, mert a területre új stadion építését tervezik. És azt is hangsúlyozta, hogy egy korszerű állatkert számára az erdős környezet a legmegfelelőbb. Kiemelte, hogy a projekt sikeréhez elengedhetetlen a szentmártoni polgármesteri hivatallal való együttműködés, és a beruházás turisztikai szempontból is jelentős lehet. Krisztián Lázár szerint a fejlesztés a helyiek, a nagyváradiak és a Félixfürdőre érkező turisták számára egyaránt előnyös lesz. Bejelentette azt is, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből egy mintegy 300 férőhelyes parkolót építene a leendő komplexummal szemben. A tervek szerint a létesítmény könnyen megközelíthető lesz Nagyváradról, Szentmártonból és Félixfürdőről is közúton. A jövőben pedig a tervezett villamosvasútvonal is javíthatja az elérhetőségét. Az állatkert átköltöztetése egyben feltétele annak is, hogy a jelenlegi helyén megépülhessen a tervezett új stadion. A szentmártoni községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad bárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Curtis és Charlie közöse a kedd délelőtti plusz folytatásában. Ez lesz a Maradunk.

Figyelem pluszosok, június 24-től változott a Várad-Velencei vasútállomás és az Ipari Park között haladó 32-es autóbusz útvonala. Tájékoztatott bennünket mindenről a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE. Az Ipari Parkbeli 11-es végmegálló felé a megszokott útvonalon halad majd a busz, viszont az első járat indulási időpontja változott. A Várad-Velencei állomástól az első busz 5 órakor indul. A Várad-Velencei vasútállomás irányába az Úri, tehát a Román Csorogári utca 18 szám alatt lévő megállóig változatlan az útvonal, ezt követően viszont nem a Széchenyi téren, tehát a Traján Parknál áll meg a busz, hanem a Ritók-Zsigmond, azaz a George Enescu utca 27 szám alatt. Majd a közúti rendőrség székhelye felé halad, és tovább a megszokott útvonalon. Részletekért mindenképp látogassatok el a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat weboldalára, az otele.ro oldalra, illetve töltsétek le az applikációjukat. Június 24-től változott át a Várad-Velencei vasútállomás és az Ipari Park között haladó 32-es autóbusz útvonal.

Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Kisajátítási határozatot adott ki a közúti beruházásokért felelős országos társaság a Hagymád falva térségében tervezett autópálya csomópont megépítéséhez. A beruházás az A3-as Észak-Erdélyi autópálya és az 1P-hez és országút találkozásánál valósul meg, a kisajátítás pedig Szentjobb és Hagymád falva területén összesen 106 magántulajdonban lévő ingatlant érint, közel 123 ezer négyzetméteren. A mezőgazdasági területek tulajdonosainak pedig összesen 277 ezer lej kártérítést fizetnek. A június 24-én kiadott kisajátítási határozat értelmében az érintett ingatlanok a román állam köztulajdonába kerülnek. A csomópont megépítését az indokolja, hogy jelenleg az A3-as autópálya és az 1P országút kereszteződésénél nincs lehetőség feljutni a strádára. Az új csomópont Hagymádfalvától északnyugatra, Nadántellektől északra épülne meg, javítva a térség közlekedési kapcsolatait és növelve a közúti biztonságot. Korábban Zagykó Jácint, Szentjobb polgármestere úgy nyilatkozott, hogy a beruházás a községben csak kis területű szántóföldeket érint. Ugyanakkor az autópálya csomópont hosszú távon hozzájárult a település fejlődéséhez.

0: Jó és Burai közös ellátható című daluk, ezzel pedig a keddi előtti plusz végéhez érkeztünk. A folytatásban átadom a stafétát Petro Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, én pedig letészem már Allantot. A hírek után a Plusz FM-en folytatódnak a legnagyobb slágerek, délután 3 órától Keserű Tamás kollégám érkezik a Sláger Pluszban, utána pedig berobog a zenevonat. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez, Szegedi Máriát hallottátok. Jövök hozzátok holnap délelőtt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. 167 millió lejt hozott Romániának a TEMU adó. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, így megnyílhat az út a roncsautóprogram, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz- és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják, de jelentős pénzek jutnak a roncsautóprogramra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket, ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent, július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. Csak nem 167 millió lej folyt be a román államkasszába az olcsó EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMU adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A plusz költség elsősorban az olyan platformokról rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plus FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Manna Plus FM. Reklám. Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
2: Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. 167 millió lejt hozott Romániának a TEMU adó. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják, de jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket, ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent, július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. Csaknem 167 millió lej folyt be a román államkasszába az olcsó EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMU adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformokról rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad bárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plus FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Mikor a tóban fő...

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Játok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebbe az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 000 lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és területi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőség hullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek!

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival.
2: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
3: Kedves hallgatóink, most egy olyan témáról beszélünk, amely sok erdélyi magyar családot érint, hiszen a gyermekeink oktatásáról, anyanyelvünk megőrzéséről és a jövő lehetőségeiről szól. Egy friss elemzés szerint jelenleg hozzávetőleg 140 ezer magyar gyermek tanul a romániai közoktatásban. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy az iskolaévek előre haladtával fokozatosan csökken azoknak az aránya, akik magyar nyelven folytatják a tanulmányaikat. Míg az óvodáskorú gyermekek körében a magyar tannyelvű oktatás nagyon erős, és a magyar családok gyermekei közül szinte mindenki magyar intézményt választ, addig a középiskolás évekre már többen áttérnek a román tagozatra. A felmérés szerint az óvodások 94%-a, míg a liceumi diákoknak már csak 86%-a tanul magyar nyelven.
2: Uh-huh. Ezt én nem tartom azért annyira aggályosnak, mert most pont ugye mi is ebben vagyunk, éppen most van a váltás.
3: Ja igen, Kristóf, tudod, most, igen. Most megy tovább.
2: És
3: igen.
2: Nyilván vannak azért olyan észérvek, amik azt mondják, hogy nem baj az, hogyha román iskolába kezd járni már most így középiskolai szinten a gyerek, vagy ott tanul, mert valahogy te lehet, hogy itt a belföldi munkaerőpiacra jobban felkészíti így.
3: Igen.
2: Meg ugye az egyetemre. Az egyetemi oktatás, lássuk be, vannak nyilván ugye tisztem magyar egyetemek, lehetőségek itt, ugye Erdély szerte, meg Párciumban is, de ettől függetlenül, ha nívósabb egyetemre akarsz menni, nívósabb, vagy olyan extra tanulmányokat akarsz folytatni, akkor azt nem fogod tudni itt helyben magyarul.
3: Igen,
2: bár
3: igen.
2: Mondjuk Magyarországon igen, de ettől függetlenül sokan úgy gondolkodnak, tudom, és nyilván mi is úgy gondolkodtunk, hogy talán könnyebb lesz majd utána, hogyha a középiskolai tanulmányokban azért ott erősebben ott van a román.
3: Igen. Jó, oké.
2: Okay.
3: Én értem, hogy mi a baj ezzel.
2: Igen? Na, oké.
3: Okay. Legalábbis gondolom, hogy mi a baj ezzel. Szerintem az a probléma ezzel, hogy ha román középiskolába megy a gyerek, akkor nagy valószínűséggel román barátai lesznek, és megkockáztatom, hogy román párt fog magának választani.
2: Aha.
3: És ugye, hogyha a jövőre nézünk, akkor egy vegyes házasságból az esetek többségében jóval a 50-50% fölött román gyermek születik.
2: Tehát, hogy román lesz az anyanyelve.
3: Hát román gyermeknek kvázi fogják valószínűleg nevelni, ugye ő más tarból román iskolába, óvodába fog járni, és félhetően nem fog megtanulni magyarul.
2: Ez elgondolkodható. Egyébként tökre így van. Most, ha belegondolok, abszolút logikus.
3: Igen, mert ugye amilyen közegben mozogsz, azokkal az emberekkel, akikkel körül vagy véve, nagy valószínűséggel ugye azokkal találkozol a szabadidőben is,
2: onnan lesznek barátok, és nagy az
3: esély rá, hogy onnan fogsz majd párt is választani magadnak.
2: Igen.
3: Tehát lehet, hogy most egy középiskolai szerelem, mondjuk egy vegyes, tehát hogy román-magyar párkapcsolat, az nem fog örökké tartani, de benne van a pakliban, hogy igen. És ugye ugyanígy tovább, hogy egyetemen meg már főleg, hát nagyon sok olyan esetet hallunk,
2: igen,
3: ugye,
2: abszolút,
3: hogy ott
2: abszolút,
3: találnak
2: abszolút
3: egymásra a fiatalok, és akkor ők együtt is maradnak. Most ezt mindenki döntse el maga, hogy ez jó vagy nem jó, de hogyha a tényeket nézzük, akkor ez a helyzet, hogy a vegyes házasságok azok általában a román félnek a idézőjelben vett győzelmével zárulnak.
2: Ja, igen, abszolút. Már mondjuk itt a középiskolai szinten is valahol itt arról van szó, hogy mi most egy olyan iskolába fogunk menni, ahol, vagy szeretnénk.
3: És román tannyelvű iskola?
2: Maga az iskola az ugye alapvetően román, de vannak magyar tagozatok, tehát magyar osztályok is vannak.
3: Értem.
2: És akkor nyilván abból van kevesebb, de nem tisztán magyar.
3: Igen, vegyes oktatás.
2: Abszolút, többségében román.
3: Aha.
2: Nyilván.
3: Igen. Na, hát igen. Tehát ugye érdekes a téma, és igen.
2: De sokan egyébként így gondolkodnak, tehát hogy azért is
3: persze
2: gondolják
3: is
2: azt, hogy ez így jó, mert hogy a román tudása is fejlődik ezáltal,
3: világos,
2: és könnyebben fog tudni érvényesülni később.
3: Igen, tehát hogy tanulás szempontjából valószínűleg jobb döntés az, hogyha a román.
2: Lássuk be, azért általánosban, elemibe, meg pláne, nagyon-nagyon-nagyon nehezen boldogulnak a gyerekek,
3: abszolút,
2: a magyar
3: van
2: gyerekek.
3: Így van.
2: Nem szeretik egyszerűen, valahogy nem jön nekik.
3: Hát, mint

0: Ha belennénk oltva ellen.
1: Igen, így van. Úgyhogy van mit behozni.
0: Persze. De egyébként szakemberek is megszólaltak ebben a témában. Okay. És szerintük több oka is lehet ennek a dolognak, hogy a későbbiekben román tannyelvű oktatási intézményeket választanak a fiatalok. Egyes térségekben szűkebb a magyar nyelvű szakok kínálata, de sok szülő és diák a továbbtanulás, az érettségi vagy később a munkaerőpiaci érvényesülés szempontjait is mérlegeli, tehát tulajdonképpen megegyezik azzal, amit te mondtál.
1: Igen.
0: Sokan úgy érzik, hogy bizonyos szakmák esetében fontos a román szaknyelv minél alaposabb elsajátítása, ugyanakkor a tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy az alapfokú oktatásban a magyar iskolák továbbra is erős vonzerővel rendelkeznek és fontos szerepet töltenek be a közösség identitásának megőrzésében.
1: Ez mindenképp azért megnyugtató valahol. Ugyanakkor meg te abszolút elgondolkodtad, egy teljesen más megvilágításba helyezted most nekem ezt a történetet.
0: Jaj.
1: Most azóta is ezen kattogok,
0: hogy
1: igen, hogy mennyire logikus volt, amit itt levezettél. Mm. De érdekelne az is, hogy a hallgatók, abszolút, hogy látják mi nekik róla a véleményük. Mi továbbra is a legjobb zenékkel fogjuk viszonozni a kedvességetek.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Plusz. Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
3: Új lakókkal bővült a nagyváradi állatkert, ugyanis két szibériai tigriskölyök született, és a hírek szerint mindketten egészségesek, szépen fejlődnek. A két kis hím tigrist most 8 hetes, és ahogy azt egy ilyenkorú kölyöktől várni lehet, leginkább a játék és a pihenés tölti ki a napjaikat. A gondozók szerint tele vannak energiával, és már most igazi közönségkedvencek. A kicsik egyelőre kizárólag anyatejjel táplálkoznak, miközben folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak. Az állatkert állatorvosa elmondta, hogy a kölykök már több mint 8 kg-ot nyomnak, és az első kötelező védőoltásukat is megkapták. Milyen kis cukik lehetnek.
2: Azok. A fotókat láttam róluk egyébként, élőben nem volt lehetőségem megnézni őket, és minden kis kölyök, ugyanolyan cukik ők is valahol, míg ilyenkor még egész macskások amúgy, tényleg, mint a kis cicák lennének, de tényleg nagyon cukik. Az viszont mindenki pozitív, hogy ez a pár, ugye a szüleik, igen, mennyire
3: jól érzik
2: összhangban
3: magukat.
2: Vannak, aha, jól érzik magukat itt, mert hogy nem az első halom.
3: Igen, és az állatkert vezetőség egyébként nyilatkozta is ezzel kapcsolatban, hogy a rendszeres állatszaporulat az mindenképpen annak a jele, hogy a náluk lévő állatok megfelelő gondoskodásban részesülnek és jó körülmények között élnek, tehát hogy a kis tigrisek is ezt ugye most itt alátámasztják, hiszen megérkeztek.
2: Igen.
3: A látogatók nagy örömére, úgyhogy akár egy nyári vakációs programnak egy séta az állatkertben, hogy megnézzük ezeket a kis tigriseket, az mindenképpen jó ötlet.
2: Igen, és ráadásul ugye tényleg egy olyan helyszínen van, ami a legnagyobb melegben is valahol élvezhető tud lenni egy állatkerti séta, mert nagyon sok a zöld, nagyon sok az árnyék, és ha minden igaz, akkor az új helyen meg majd még több lesz, mert úgy néz ki, hogy a Szent Márton községhez tartozó várat csehítésében fekvő 53 hektáros erdőbe költöztetik majd az állatkertet, ahol a nagyváradi önkormányzat egy állatkertet, kalandpark és gyermeküdülőfalut magába foglaló szabadidős komplexumot kíván létrehozni. A tervezett létesítménye a nagyváradi Zoo Park természet és kaland nevet viseli majd, és az erdő természetes környezetébe illeszkedő modern állatkertként működne, szóval ott is lesz árnyék bőségesen, és ezért ugye most így, hogy tombol a nyár, végül is sokan ugye, érthető módon nem szívesen mozdulnak ki a szabadba, és sétafikálnak a városba, de például az állatkertben ott ilyen körülmények között is lehet egy jó programot csinálni, eltölteni egy pár órát, tényleg kellemes környezetben, ilyen nézegetni az állatokat, tényleg sok érdekes állat van itt a váradi állatkertben is, akik egyébként, ha jól tudom, nagy részüket így kapják ajándékba, állatkertek egymás között így szoktak cserélgetni.
3: És ha jól tudom, akkor van ilyen is, hogy örökbe lehet fogadni idézőjelbe az állatokat, tehát hogyha valakinek szimpatikus az egyik kis kedvenc, akkor azt idézőjelesen örökbe fogadhatja, és hozzájárulhat ahhoz, hogy ő jól érezte ott magát az állatkertben, és talán még egy kis emléklapot, vagy valami hasonlót is kapnak az örökbefogadók, egy kis fotóval, ilyesmivel.
2: Bizony.
3: Úgyhogy ilyen szempontból is ez szerintem egy nagyon jó és pozitív példa a gyerekek felé, olyan szempontból, hogy megtanulják, hogy ugye az állatok felelősséggel vannak, tehát az állatokért ugye mindenkinek tenni kell, és hogy mennyire jó dolog az, hogyha így, hát mondjuk így, hogy virtuálisan örökbe fogadjuk a kis állatokat, és akkor mi leszünk a gondozói. Ez olyan kedves gondolat.
2: Ráadásul a névadója is lehet.
3: Tényleg?
2: Ezt nem is fogadod tudtam. Örökbe. Bizony.
3: De jó,
2: bizony,
3: ezt nem
2: bizony
3: tudtam.
2: Úgyhogy ez egy óriási nagy pozitívum. Úgyhogy szerintem érdemes számításba venni az állatkertet is akkor, hogyha valami gyerekprogramban gondolkodtok, ugye most tombol a nyári szünet, hogyan kössük le a srácokat, tehát nagyon egyszerű, el kell menni az állatkertbe.
3: Abszolút, és ott még nézni. Azon túl, hogy az állatokat meg lehet ugye nézegetni, különböző játszóeszközök is vannak, amiket a gyerekek kipróbálhatnak, és időt tölthetnek vele. Én emlékszem, talán 3 éve voltam a kislányommal, vagy valami ilyesmi, és akkor egy ilyen zsákba macskát vásároltunk, hogy ahogy nem tudod, hogy mi van benne, hanem ilyen meglepetés.
2: Jó pofa.
3: Úgyhogy ilyen játékokat is lehet kapni, finomságokat lehet enni, inni. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen jó kis szabadidős program lehetőség, akár a mostani hétvégére is például. Akinek nincs jobb terve, vagy nincsen más kilátásban, az iktassa be a nagyváradi állatkertet, és tegyen ott egy sétát, és hát nézze meg a két kis tigrist, akik ugye most ők a legnagyobb látványosság és a legnagyobb attrakció.
2: Számoljon be róla nekünk is. Küldhet fotókat is, ha ott jár, megörökítheti számunkra is. Mi pedig cserébe adjuk természetesen, mint mindig, most is a legjobb zenéket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett, a meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozó képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hölgyeim és uraim, hát búcsúztatjuk a júniust, hiszen 30-a van az utolsó nap, kedd, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a nyár hivatalos adója továbbra is. Hogy bírjátok ezt a hőséget? Hát ha minden igaz, akkor szépen lassan most már enged majd a szorításából a kánikula. A Sláger Plusz viszont még csak most kezdődik, a fedélzeten már itt van Keserű Tomi. Köszöntelek benneteket, és várok mindenkit nagyon sok szeretettel a következő 4 órában. A legtöbb helyi hírrel, jó zenékkel, és hozom a színes híreket is, kérem szépen. Képzeljétek el, országos bakelit visszagyűjtést tesztel a Warner Music az Egyesült Államokban. Hogy mi a cél, az is kiderül hamarosan, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

No, közlekedők, rögtön figyelem itt a Sláger Plusz első órájában. A nagyváradi önkormányzat ugyanis tájékoztat, hogy július 17-éig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfodő utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. Az intézkedést a munkálatokat kivitelező cég kérésére vezetik be annak érdekében, hogy a beavatkozásokat biztonságos körülmények között lehessen elvégezni. A nagyváradi polgármesteri hivatal köszöni a közlekedők megértését és arra kéri az autósokat, hogy tartsátok be a területen kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket, valamint lehetőség szerint előre tervezzétek meg az útvonalaitokat, hogy ne érhessen benneteket meglepetés. Én is nagyon szépen köszönöm a megértéseteket, cserében hozom a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: foglalkozzunk egy kicsit az allergiával a folytatásban itt a Sláger Pluszban. Július közepétől ugyanis egyre több ember életét keseríti meg a parlagfű virágporan, amely Romániában is az egyik leggyakoribb kiváltója a szezonális allergiás náthának és az allergiás asztmának. A növény pollenszórása rendszerint július második felében indul, augusztusban és szeptemberben éri el a csúcspontját, enyhe ősz esetén pedig akár októberig is eltarthat. Az allergiásoknál a legjellemzőbb panaszok közé tartozik a tüsszögés, az orrfolyás, az ordugulás, a szemviszketés, a könnyezés, a köhögés és a nehéz légzés. Súlyosabb esetekben pedig asztmás rohamok is jelentkezhetnek. Éppen ezért írja elő a törvény, hogy a növényt még a virágzás előtt el kell távolítani. A jogszabály szerint minden évben legkésőbb június 30-áig kell elvégezni a parlagfű elleni védekezést, vagyis nem akkor kell kasszálni, amikor már megjelenik a pollen, hanem még azelőtt, hogy a növény virágozni kezdene. A kötelezettség nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és belterületi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke, valamint minden olyan ingatlan vagy terület, amelynek van tulajdonosa, kezelője vagy üzemeltetője. A hatóságok minden évben tavasszal felmérik a fertőzött területeket, értesítik az érintetteket, majd a határidő lejárta után ellenőrzik, hogy megtörtént-e az írtás. Aki nem teljesíti a törvényben előírt kötelezettségét, jelentős pénzbírságra számíthat. A jelenleg alkalmazott szankciók szerint a természetes személyek 1000 és 5000 lej közötti, a jogi személyek pedig 10000 és 20000 lej közötti bírsággal sújthatók, amennyiben a hatósági ellenőrzés során megállapítják, hogy a parlagfüvet nem távolították el a kezelésükben lévő területről. A június 30-ai határidő lejártát követően a helyi önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e a kötelezettségüknek. Ez a határidő pedig éppen a mai napon jár le, úgyhogy ti is figyeljetek oda, nehogy aztán bünti legyen a vége. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, ugye az első órában járunk, és nem sokára jön majd az óra híre, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államokban a Warner Music országos bakelit visszagyűjtést tesztel. Én pedig tesztelem rajtatok a legnagyobb nyári kedvenceket, már is pörögnek a legjobb zenék itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz, ez a...

itt a Sláger Plusz első órájában egy kicsit foglalkozzunk a bakelit lemezekkel. Hát a Warner Music egy különleges országos tesztprogramot indított. Hát sajnos nem nálunk, hanem az Egyesült Államokban. Visszagyűjtik a régi, sérült vagy már nem használt bakeliteket, méghozzá azért, hogy újra hasznosítsák őket. A kezdeményezésben több tucat független lemezbolt vesz részt, és a cél az, hogy a gyűjtésből valódi, működő újrahasznosítási lánc épüljön. A program lényege egyébként pofon egyszerű. A rajongók bevihetik a régi, karcos, törött vagy akár teljesen lejátszhatatlan bakeliteket. A Warner pedig ezeket új granulátummá dolgozza fel, amelyből később ugye új lemezek születnek. A cég szerint a bakelitgyártás környezeti terhelése jelentős, ezért minden olyan megoldás fontos, amely csökkenti a PVC felhasználást. A tesztidőszak egyébként a nyár végéig tart, és ha sikeres lesz, a Warner Music országos, aztán pedig majd nemzetközi szinten is kiterjeszteni a visszagyűjtést. A független lemezboltok szerint a rajongók már most nagyon lelkesek. Nagyon sokan örülnek, hogy a régi tönkrement lemezekből új élet születhet. Nagyon jó a kezdeményezés egyébként környezetvédelmi szempontból, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan Európában is megvalósul a dolog. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknál vannak otthon olyan lemezek, amelyeket már egyébként sem hallgatnak, már mondjuk elhasználódtak, ezek ugye új életre kelhetnek a Warner kezdeményezésének köszönhetően, úgyhogy le a kalappal egyébként előttük. Nálunk pedig már is új életre kelnek a legnagyobb nyári kedvencek, jönnek azok a dalok, amelyek hűtenek bennünket, figyeljetek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

sláger plusz első órája itt ér véget ebben a pillanatban. Jönnek a friss, ropogós információk a mai napon Petru Anita jóvoltából és tolmácsolásában, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után pedig indul a következő felvonás természetesen, hogy mivel, azt már is mutatom.

0: Plus FM. Reklám. A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják, de jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket, ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent, július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. Csak nem 167 millió lej folyt be a román államkasszába az olcsó EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMO adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformokról rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon még akár 40 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket. Holnaptól aztán fokozatosan enyhül a kánikula, és az eső is megérkezik.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágérusugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Illetve ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken. Tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sinek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Folytatódik a Sláger Plusz a június utolsó napján, 30-án, kedden. Jó rádiózást kívánok nektek, és nagyon szuper nyarat innen a stúdióból, a mikrofonnál Kessérünk Tomi. Ebben az órában is jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei. Aztán az óra második felében a legendákkal foglalkozunk majd, ugyanis Rod Stewart és Lionel Richie is rosszul lett a színpadon, úgyhogy joggal merülhet fel a kérdés, vajon meddig bírják még a legendák. És ti, hogy bírjátok a nyarat? Hát hűtelek benneteket természetesen a legnagyobb kedvencekkel itt a Plusz FM-en.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mai napon a Sláger Pluszban lesz majd egy repüléssel kapcsolatos színes hírem, de addig is itt van nektek egy fontos info. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy hivatalosan is elindultak a Wizz Air új közvetlen járatai Nagyvárad és Róma, illetve Dortmund között június 28-án. Az első római járat vasárnap reggel 9:30 körül érkezett a nagyváradi reptérre, majd ugyanaz a személyzet Dortmund felé indult tovább. Délután a járatok ismét visszatértek Nagyváradra, ahonnan a gép Róma felé folytatta útját. Az új útvonalakat a légitársaság hetente kétszer, szerdán és vasárnap üzemelteti. A légitársaság szerint a járatok kedvező lehetőséget kínálnak mind a turisztikai, mind az üzleti utazások számára. Emellett a külföldön élő Bihar megyeiek számára is könnyebbé teheti a hazautazást. Ha a járatok népszerűek lesznek, a jövőben újabb célállomások megnyitására is lehetőség nyílhat. Én is jó repülést kívánok nektek itt a Pluszon, a Sláger Plusz második órájában, jó zenékkel természetesen. We'll be right back.

0: autós kollégák, figyelem itt a pluszon. Megszűnhet a bírság azoknak az autósoknak, akik igazoltatáskor nem tudják felmutatni a jogosítványt vagy a forgalmi engedélyt, abban az esetben, ha a rendőr elektronikusan ellenőrizni tudja az adatokat. A könnyítést tartalmazó törvénytervezetet már elfogadta a szenátus, de a végső döntést a képviselőház hozza meg. A jelenlegi szabályok szerint a közlekedés résztvevői kötelesek a rendőri ellenőrzés során átadni a személyazonosító okmányukat, a vezetői engedélyüket, a jármű forgalmi engedélyét, valamint szükség esetén a szállított áruhoz kapcsolódó, illetve más jogszabályban előírt dokumentumokat is. Az elfogadott törvénytervezet ezt a kötelezettséget nem törölni el, hanem egy új kivétellel egészítené ki, amely szerint a bemutatási kötelezettség teljesítettnek minősül akkor is, ha a szükséges adatokat a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból le tudja kérdezni és ellenőrizni tudja. Ez a gyakorlatban ugye azt jelentené, hogy aki otthon felejti mondjuk a jogosítványát vagy a forgalmi engedélyét, de azok érvényesek, és ezt a rendőr a rendszerben néhány másodperc alatt meg tudja erősíteni, azért önmagában még nem járna bírság.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
5: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Kedden, június 30-án ez már a Sláger Plusz második órája. Hamarosan a sztárokkal foglalkozunk majd, hogy vajon meddig bírják még a legendák a színpadon, hiszen Rod Stewart és Lionel Richie is rosszul lettek nem is olyan régen. Hogy mi újság van velük, az is kiderül hamarosan, nálunk pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a...

Sláger plusz második órájában járunk, hát akkor a sztárok a fókuszban és a középpontban. Két zenei ikon is ugyanis egészségügyi problémákkal küzdött a színpadon az elmúlt hetekben. Rod Stewart és Lionel Richie is egyaránt rosszul lett fellépés közben, ami hát újraindította a vitát arról, hogy meddig terhelhetők a 70 feletti előadók a világ körüli turnékon, főleg ebben a nagy melegben. Rod Stewart esetében már korábban kiderült, hogy oxigénpalackot kellett készenlétben tartani a backstage-ben, mert a légzése nem bírta a koncerttempót. A stáb szerint az énekes így is végigcsinálta a show-t, de egyre több jel utal arra, hogy a turnézás nagyon komoly megterhelést jelent számára. Lionel Richie pedig egy amerikai koncerten lett rosszul. A beszámolók szerint hirtelen szédülés és gyengeség miatt kellett félbeszakítani a műsort. A rajongók megijedtek, de Lionel Richie később megnyugtatta őket, a hőség és a kimerültség okozta a problémát, és már jobban van. A szakértők szerint a nagy intenzitású turnézás, a hosszú utazások, az extrém hőmérséklet, a folyamatos fellépések és a terhelés különösen megterhelő lehet a veterán előadók számára. A kérdés pedig egyre élesebb, hogyan lehet úgy megőrizni a legendák színpadi jelenlétét, hogy közben ez ne veszélyeztesse az egészségüket. Mert hogy ők nem akarnak leállni, ez egészen biztos. Úgyhogy a legjobbakat kívánjuk nekik természetesen, és hát óvatosnak is kell lenni. Én megmondom őszintén, a helyükben mondjuk a heti fellépésekről átállnék a nagy havi egy koncertre, egy ilyen nagy showra. Ez még elképzelhető, hogy a rajongók szemszögéből is jobb lenne, hogyha egy brutál nagy műsort kapnának, és nem lenne ugye elaprózva a történet. De hát ezt ők tudják, majd eldöntik, hogy mi a helyes minden esetre. Hát jó egészséget kívánunk a legendáknak. Nektek pedig további jó rádiózást itt a Pluszon, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Runway! Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Ez kérem szépen a Slágerpuszt második órájának a vége, de természetesen én már készítem össze nektek a legnagyobb nyári kedvenceket a folytatásra is. Jön a következő óra, előtte viszont megnézzük, hogy mi történt a nagyvilágban, illetve itthon. Már is jönnek a friss hírek, a ropogós információk. Ebben Petru Anita lesz a mai napon a segítségünkre. Aztán már is mutatom, hogy a hírek után mivel startolunk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Veszcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
2: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
3: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Játok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebbe az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 ezer lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és területi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőséghullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon még akár 40 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket. Holnaptól aztán fokozatosan enyhül a kánikula, és az eső is megérkezik.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányunként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Gyorge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menet irányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Dancsusi Jánó irányában Onestilor 15B, Onestilor körforgalom, Bárkőlőn és tovább a megszokott útvonalon. A Komplex Szeleusoló irányába Bárkőlőn 3, Simeon Bernoulli, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt nálunk a nyár hivatalos adóján, a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában folytatódik a Sláger Plusz június utolsó napján 30-án kedden, a mikrofonnál a stúdióban pedig még ebben a 60 percben is természetesen Keserű Tomi. Várlak benneteket, készülök, továbbra is hozom nektek a fontos infókat, folytatódik a helyben járó rovatunk, és készülök egy újabb érdekességgel is. Hát a Netflixesek mindenképpen figyeljenek, ugyanis újabb nagy változás jön a streaming platformnál, aminek egyébként sokan nem örülnek, hogy pontosan mi lesz ez, az kiderül hamarosan. Nálunk viszont nincs változás, továbbra is pörögnek a legnagyobb nyári slágerek és magyar kedvencek.
6: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája június 30-án, kedden továbbra is a legtöbb fontos információval egész nyáron. Az Országos Nyugdíjpénztár online felületén ingyenesen ellenőrizhető a szolgálati idő és a nyugdíjjárulékok nyilvántartása. A rendszerben megtekinthetők a munkáltatók által bejelentett adatok, így időben kiderülhetnek az esetleges hiányosságok vagy tévedések, amelyek később a nyugdíj összegét, illetve akár a nyugdíjba vonulás időpontját is befolyásolhatják. Az ellenőrzés nem puszta kíváncsiság kérdése, mert a nyugdíjra való jogosultság, az előrehozott nyugdíj lehetősége, valamint a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából is meghatározóak ugye a nyilvántartott járulékfizetési időszakok és a bejelentett jövedelmek. Ha például valaki 20 évvel ezelőtt több munkahelyet is váltott, vagy olyan cégnél dolgozott, amely időközben megszűnt, érdemes meggyőződnie arról, hogy minden ledolgozott időszak szerepele a rendszerben. Egy későn észlelt hiányosság rendezése ugyanis jóval nehezebb lehet, mint egy időben felfedezett eltérés kijavítása. A szolgáltatás használatához először online fiókot kell létrehozni a nyugdíjpénztár portáján. A fiók aktiválását követően a felhasználó részletes betekintést kap a nyugdíjrendszerben szereplő adataiba. Megnézheti a havi és éves járulékfizetési időszakokat, a munkáltatók által bejelentett jövedelmeket, a digitalizált munkakönyvi adatokat, valamint a két pilléres magánnyugdíjjal kapcsolatos információkat is. Érdemes úgy gondolom, hogy csapni egy kört és összevetni, összefésülni a dolgokat, hogy minden rendben van-e. Én meghozom hozzá az aláfestést itt a

0: Ismét fontos téma itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Keményebb fellépést vezet be a Román Labdarúgó Szövetség. A gyermek és ifjúsági mérkőzéseken tapasztalható pálya széléről érkező durva megnyilvánulások ellen. Az új szabály értelmében a folyamatos kiabálás, sértegetés vagy agresszív viselkedés végső esetben akár egy mérkőzés idő előtti lefújásához, majd a felelős csapat vereségéhez is vezethet. A Román Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága június 24-i ülésén fogadta el azt a három lépcsős fegyelmi eljárást, amelyet az U7-es és U16-os korosztályok közötti utánpótlás bajnokságokban alkalmazhatnak. Az intézkedés a Bravo kezdeményezés része, amelynek célja, hogy a fiatal labdarúgók nyugodtabb, kevesebb külső nyomással járó környezetben futballozhassanak. Amennyiben a játékvezető azt tapasztalja, hogy a szülők vagy más nézők sportszerűtlenül viselkednek, először megállítja a játékot. Ekkor a két csapat edzőinek közvetlenül kell beszélniük a saját szurkolóikkal, és ahol erre lehetőség van, a hangos bemondón keresztül is felszólítják az érintetteket a viselkedésük azonnali megváltoztatására. Ha a találkozó újraindítása után sem csitulnak el a kedélyek, a bíró 10 percre félbeszakítja a meccset, a játékosokat pedig az öltözőbe küldi. Ez alatt újabb figyelmeztetések és egyeztetések következnek. Amennyiben a nem megfelelő viselkedés folytatása továbbra is fennmarad, a játékvezető végleg lefújhatja az összecsapást. A szabályzat szerint ide tartozhat többek között a gyerekek, az edzők, az ellenfél játékosainak vagy a stábjának a szidalmazása, fenyegetése, fizikai bántalmazása, de a játékvezetők állandó és agresszív számonkérése, illetve a szülők közötti szóváltás vagy tetlegesség is. Mert hogy az erőszak nem pálya, természetesen. Én úgy gondolom, hogy lehet rendesen is szurkolni, és akkor nem lesz ilyen probléma. Köszönöm szépen, ha ti is így tesztek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz harmadik órája június 30-án kedden. Újabb nagy változás jön a Netflixnél, hogy mi lesz ez, az kiderül hamarosan az óra második felében. Tartsatok velem, addig pedig zene, zene, zene minden mennyiségben.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz harmadik órájában kérném szépen azok figyelmét, akik használják a Netflixet, ugyanis a platform újabb módosítást tesztel, ami sok felhasználót már most felbosszantott, írja egy magazin. A szolgáltató ugyanis olyan értesítéseket küld ki, amelyek arra kérik az előfizetőket, a közös fiókon belül minden profilhoz külön e-mail címet kell megadni. Ez eddig nem volt kötelező, a családok és közös fiókot használók pedig kényelmesen működtettek, akár 5 profilt egyetlen belépéssel. A Netflix szerint a változtatás célja, hogy egyszerűbb legyen a bejelentkezés és a fiók helyreállítása, valamint pontosabb ajánlásokat kapjanak a felhasználók. A kritikusok viszont úgy látják, ez felesleges bonyodalom, főleg azoknak, akik egy tévén vagy tableten váltogatnak a profilok között. Többen egyébként attól tartanak, hogy a profilváltás körülményesebb lesz, és a közös eszköz használatot nagyon megnehezíti majd. A tesztelés egyébként már zajlik, és a felhasználói beszámolók szerint akár július 7-én elindulhat az új rendszer. Emellett olyan hírek is felmerültek, hogy a Netflix a jövőben megszüntetné az SMS-ben küldött 2 lépcsős hitelesítési kódokat. Én úgy gondolom egyébként, hogy nincs ezzel probléma, hogyha külön e-mail címet kell használni, ezt igazából csak egyszer kell beállítani, aztán elviekben ugyanúgy kell működnie, mint a korábbi belépéseknél, de hát a puding próbálja az evés, mindig ezt szoktam mondani. Július 7-e után tehát kiderül, ez egyébként, ha jól látom a naptárban, akkor jövő hét kedd, úgyhogy nagyjából ekkortól lehet rá számítani. Nálunk viszont nem kell ennyit várni a jó zenékre, ezek pörögnek folyamatosan itt a Sláger Pluszban.

volt kérem szépen a Sláger Plusz harmadik órája, de ne ijedjetek meg, hiszen egy 60 perces menet, egy újabb etap még azért előttünk van, úgyhogy tartsatok velem és velünk a folytatásban is. Én most egy picit szusszanok, megyek zenéket válogatni a következő órára, és átadom a szót a mikrofont a stúdiót Petru Anitának. A mai napon ő érkezik ugye a friss hírekkel, aztán jövök vissza, és már is mutatom nektek, hogy a negyedik óra mivel indul.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett, a meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozók képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik, 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon még akár 40 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék nem várható, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket. Holnaptól aztán fokozatosan enyhül a kánikula, és az eső is megérkezik.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM.
2: Közlekedési információk.
4: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyaró utca kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyaró út és az Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyaró és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánódói utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: És akkor a Sláger Plusz negyedik órája is elindult 2026. június 30-án, kedden a hónap utolsó napján. Szépen lassan búcsúztatjuk ugye a nyár első felvonását, és várjuk a július nagyon sok szeretettel, ami ha minden igaz, akkor egy picike enyhülést fog nekünk hozni. Én meg ebben az órában is hozom nektek a helyi infókat és a fontos aktualitásokat. Én egyébként Kessérű Tomi vagyok, és lesz egy újabb témánk is természetesen. Új CT-szkennerek az európai reptereken. Vége a kipakolásnak, és ezáltal állítólag felgyorsulnak a dolgok, ezzel is foglalkozunk majd, úgyhogy én is jó repülést kívánok nektek itt a Plusz FM-en. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, a nyár hivatalos adóját a világ legjobb zenéivel.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

ez már a Sláger plusz 4. órája, Anna tömegközlekedőknek is hozok infót. Bővítette a Várad-hegyalja felé közlekedő 15-ös busz megállóinak a számát a Nagyváradi helyi közszállítási vállalat. Továbbá a járatokat is sűrítik a vakációs munkanapokon. Az új bővített menetrend tegnap június 29-én hétfőn lépett érvénybe. Ez megtekinthető az OTLE applikációban, a cég honlapján, illetve a busz megállókban. A vállalat közleménye szerint a Várad-hegyalja felől a nagy piac felé vezető irányban egy plusz megállót iktattak be a Megér út 22 szám alá. Továbbá a vakációs munkanapokra érvényes menetrend is bővült. A nagy piacnál lévő megállóból 15 óra 30 perckor is indul busz Várad-hegyalja felé. Ez a járat 15 óra 55 perckor indul vissza a Várad-hegyaljai végmegállóból. Jó utat kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

0: közlekedjünk egy kicsit itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Június 27-én szombaton ugyanis megnyitották a forgalom előtt a Bihart hegyközpályban összekötő 3,1 km hosszú utat. A DJ-767K jelzésű útszakasz közvetlen kapcsolatot biztosít hegyközpályi és a bihari körgyűrű, ezen keresztül pedig az A3-as autópálya között. Az új kétsávos, irányonként egy-egy forgalmi sávban rendelkező út szélessége 6 méter. A teljes szakasz mentén kerékpárutat is kialakítottak. Az út a Pályi Sportpálya térségéből indul, a Kösmőpatak völgyében halad tovább, majd a Vélor utcánál csatlakozik a bihari körgyűrűhöz. A beruházás a nagyváradi Metropolis övezet megyei útjainak elérhetőségét javító projekt része, amelyhez a tavaly átadott 5,6 km hosszú bihari elkerülő út is tartozik. A két útszakasz együttes hossza közel 9 km. A munkálatokat az Észak-Nyugati Regionális Program 2021-2027 keretében Európai Uniós támogatással valósították meg. Az összekötő út átadását eredetileg az év elejére tervezték, ám a megnyitást el kellett halasztani, mert a kivitelezés nem felelt meg a szerződésben előírt minőségi követelményeknek. A Bihar megyei tanács független műszaki szakvéleményt rendelt el, amelynek eredményeként a kivitelezőnek ki kellett javítania a nem megfelelő minőségű szakaszokat. Ennek nyomán mintegy 350 méter hosszúságban újra aszfaltozták az érintett útszakaszt, a költségeket pedig a kivitelező állta. A hegyközpályit a bihari körgyűrűvel összekötő út a Bihar megyei tanács által az elmúlt években megépített 9. új útszakasz. A mostani mellett megépültek még a Szent Andrási, a Szent Mártoni, a Nagyürögdi, a Fugyivásárhelyi, az Élesdi, a Belényesi és a bihari elkerülő utak, valamint a nagyváradi Metropolis övezet körgyűrűje is, amely lényegében Nagyvárad második körgyűrűjeként szolgál. Jó utat nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk, repülni fogunk, ugyanis képzeljétek el, új CT-szkennerek jelentek meg az európai reptereken, gyorsabb a csekkolás és vége a kipakolásnak, mondják a szakemberek, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Én is közben küldöm nektek az energiát a mai napra, június utolsó napjára, a slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a...

A Schlager Plusz negyedik órájában pedig repülünk, ahogyan ígértem nektek, ugyanis Európa több nagy reptere után most Zürichben is teljesen átálltak az új generációs CT-szkennerekre, amelyek alapjaiban változtatják meg az utas ellenőrzést. A technológia lényege, hogy a gépek háromdimenziós képet készítenek a kézipodgyász tartalmáról, így az utasoknak nem kell többé kipakolniuk a laptopot, a tabletet vagy a folyadékokat. Ez nyilván nem csak kényelmesebb, hanem jelentősen gyorsítja is az ellenőrzést. A fejlesztéshez kapcsolódva eltörlik a folyadékkorlátozásokat. A legtöbb helyen akár 2 liter folyadékot is magunkkal vihetünk a kézipodgyászban. Fontos kivétel, az átszálló utasokra egyelőre maradnak a régi szabályok, ha nem a központi ellenőrzésen mennek át. Az új rendszer már működik Berlinben, Dublinban, Edinburghban, valamint a londoni Gatwick és Stansted reptereken. Bécsben is zajlik az átállás, és a nyári szünet kezdetétől ott sem kell kivenni már az elektronikai eszközöket. A magyar fővárosban Budapesten részleges könnyítés él már, de a folyadékszabályok ott még nem változtak, úgyhogy azok, akik Európába készülnek hamarosan repülőgéppel, azoknak erre kell készülniük, de ez jó hír egyébként, mert ahogyan hallhattuk, ugye gyorsabb lesz a checking. Én pedig gyorsan hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon, és további jó repülést kívánok nektek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Június 30-án ennyi volt a Sláger Plusz, és ezzel együtt természetesen a nyár első hónapját is búcsúztatjuk. Legközelebb már csak júliusban találkozunk, de hát ez nincs olyan nagyon messze. Holnap szerdán is várlak benneteket a szokott időben és helyen. Úgyhogy búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. További jó rádiózást és nagyon szuper nyarat kívánok. Mindjárt jönnek a hírek Petru Anitától, aztán indul egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek! Baby, don't worry. You are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20,90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17,69 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. 167 millió lejt hozott Romániának a TEMU adó. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják, de jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelő fogyasztók számára. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket, ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent, július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. Csaknem 167 millió lej folyt be a román államkasszába az olcsó EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMU adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformokról rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.
4: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad bárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a

Rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Játok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebb az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 ezer lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és területi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőség hullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Emlékszem, egy éjszaka jött, mielőtt elköltözött.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett, a meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozók képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASZ ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 ezer házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. 167 millió lejt hozott Romániának a TEMU adó. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják, de jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelő fogyasztók számára. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket, ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent, július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. Csaknem 167 millió lej folyt be a román államkasszába az olcsó EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMU adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformokról rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Kapöfett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Tok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebbe az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 ezer lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és területi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőség hullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar

mission of the group.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett, a meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozók képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

kinda girl. Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják, de jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket, ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent, július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. Csaknem 167 millió lej folyt be a román államkasszába az olcsó EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMO adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformokról rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Tok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebbe az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 ezer lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és területi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőség hullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozó képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,